Hamza Yerlikaya has erklen sasetven hot you nuş tizen kederik in sületet İstanbul'ban. Nagyon fiatal korában érdeklődött a sport különböző ágai iránt, a családja is ismerősei ösztönzésére ismerkedett meg a birkozással. Az isztambuli klubokban kezdte pályafutását, tehetségével elismerést szerzett. Fegyelmével, elszántságával és a birkózás iránti szenvedélyével eltér kortársaitól. Az 1990-es évek elején Hamza Yerlikaya, mint fiatal török birkózó, hírnevet szerzett magának. A görög-római stílusról szakosodott és a 85 kg-os súlycsoportban versenyzett. Az 1993-ban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon szerzett érme nemzetközi ismertséget hozott számára. Hamza edzés programja rendkívül kemény és fegyelmezett volt. Naponta kétszer

zet rekkel eronli tiş kondisionalo atmosgato eşte tehnikayı gekolotokot veikzet. Külön eğitrendet tartot. O mental iş felk kiselü iştiş ugyan oyon funtosnak tartotta minto fizikai edzést. Ezer 1996 Fordulo Pontot Yelentet Hamza Yerlikaya Samaro. Oz Atlantayı Niyari Olimpiyayı Yati Kokon Türkiye Kip Pişerte. On Yoson Kit Kilogromoş Görok Roma'yı bir kozaş kategoriye avon verşenzo Hamza Kivalo Felki Sülüşe Erkezet Oz Olimpiyaro. O Mirkezü Işak Şoran Rent Kivrite Eşitmint Nuitot. O statikeyi iyileş latajanı ki iş teknikayı fölün yine kösen hetüen gözdele ellen feleyit. Türkiye visa tartot lilek zettel figelte adöntöt. Adöntön noit verşeyn volt. Hamza el sanşago iş oz ivekik tarto elziş mekosta gümölçit. Mindössze 20 ives volt amikor megnyerte az olimpiai aranyirmet. Ez a gőzelem hatalmas örömöt váltott ki Türkiye-ben, és a fiatal birkozó nagy hírnevet szerzett magának. Nem ült a babírjain. Tisztában volt azzal, hogy a motivációt folyamatosan fenn kell tartani. Az atlantai gőzelem után Hamza Yerlikaya dominálta a birkozó nemzetközi szinterét. Az 1997-es és 1998-as birkozó világbajnokságon érmeket szerzett egymás után többször európai bajnoki címet nyert. Minden egyes versenyen új tapasztalatokkal gazdagodott. Ez segített neki, hogy fejlessze képességeit. Abban az időszakban Hamza nem változtatta meg az eszés tervét, mivel súlyos felelősség terhelte őt, mint az olimpiai bajnok. Az volt a célja, hogy aranyérmet nyerjen a 2000-es Sydney-i olimpián. A török birkozás történetében nagyon kevés sportolónak sikerült ezt véghez vinnie. Az edzői stáb elemzéseket készített az ellenfelekről, felmérte Hamza erős és gyenge oldalait, ennek alapján állította össze az edzés programokat. Hamza egyik legnagyobb erénye az volt, hogy nyitott volt a kritikára és az önfejlesztésre. Minden mérkőzés után elemezte a teljesítményét, javította a hibáit, az erős oldalait pedig még tovább fejlesztette. Hamza Yerlikaya pályafutásának csúcspontját a 2000-es Sydney-i olimpia jelentette. Ezúttal a 85 kg-os súlycsoportban indult és hatalmas elvárások nehezedtek rá. Az első győzelemnél nehezebb volt, hogy megismételje az atlantai sikert. A versenyek kezdetén egyértelmű volt, hogy Hamza nagyon jól edzett. Az elődöntőtől a döntőig minden ellenfelét maga biztosan győzte le. A döntőn minden török ember szeme rászögöződött. Nagy küzdelem volt a döntőn. Ellenfele erős volt, és nem adta fel a küzdelmet. Hamza mentális ereje és technikai tökéletessége eredményt hozott. A mérkőzés kritikus pillanataiban tett lépései és védekező pozíciói a több éves tapasztalatának gyümölcsei voltak. Amikor a záró sípszava elhangzott, Hamza Yerlikaya történelmet ért, kétszeres olimpiai bajnok lett. Ez a siker a török sporttörténelem egyik legnagyobb alakjává tette őt. Az egyik ritka török sportoló kint egymás után két olimpiai aranyérmet nyert, amikor hazatért Türkiye-be, hősként fogadták.
A Sydney gőzelme után Hamza Jellikaja folytatta aktív birkozói pályafutását, ám a 2004-es athéni olimpia után úgy döntött, visszavonul a profi sporttól. Pályafutása lezárásakor összesen 2 olimpiai aranyéremmel, 2 világbajnoki címmel és számos Európa bajnoki győzelemmel vonult be a történelembe. Visszavonulás után Jellikaja a fiatal birkozók nevelésére összpontosított. Ezzőként kezdett el dolgozni, és tapasztalatait tovább adta a következő generációknak, emellett különböző tisztségeket töltött be a török birkozó szövetségben is. Hamza Jellikaját ma már nem csak 2 olimpiai bajnoki téme miatt tisztelik, hanem azért is, mert a sport igazi értékeit képviseli. A fegyelem, az elszántság, a tisztelet és a sportszerűség az ő filozófiának alapkövei. Története a török sporttörténelem egyik legfényesebb fejezete, és továbbra is inspirálja a jövő nemzedékeit. Világhírű török sportolók.